0: Ez egy akusztikus vers, ez egy jókedvű akusztikus vers, ez egy pihentető akusztikus vers, ez egy szívbemarkolóan derűs akusztikus vers. Te most nagyon jól Claire, érzed magad. Olyan te ott messze vagy. Tőlem nagyon jól Claire, érzed magad. Úgy te vártam. Ott nagyon messze a térben, Claire, időben nagyon jól érzed magad. Te ott messze tőlem a térben, időben kifejezetten vidáman jól érzed magad. Engedd hát, hogy megérintselek.
1: Úgy vártalak.
0: Engedd hát, hogy a hangommal megérintselek.
1: Nagyon akartalak.
0: Engedd hát, hogy a hangommal végig tapogassalak. Engedd hát, hogy téged ott messze tőlem a térben, időben végig tapogassalak. A kinyújtott kezed megérintheted rádiódat. Ha végig simított tested, élvezheted a hangomat. Boldog lehetsz, ha szerte dobálod ruháidat. Boldog lehetsz, ha magadba engeded beléd hatuló szavaimat. Olyan jó neked, hogy itt vagyok és reád figyelek. Olyan jó neked, hát engedd, hogy gondtalan élvezhesselek. Ez az a pillanat, a vissza nem térő alkalom. Ez az a pillanat, magatokba fogadtok hallgatagon. Ugye érzed, hogy intenzívebb már az élvezet. Ugye érzed, hogy közel vagyok ahhoz, hogy kielégítselek. Ugye nem baj, ha szép lassan kielégülök. Hidd el nekem, hogy kölcsönösek lesznek majd a végtelen örömök. Te ott messze tőlem a térben, időben kifejezetten vidáman jól érzed magad. Te ott messze a térben, időben nagyon jól érzed magad. Olyan boldog vagyok, hogy meghallgattalak. Olyan boldog vagyok, hogy hallottam hangodat.
2: You're out of the service, just got home, and you're glad it's over. But maybe it's not really over because you brought a drug problem home with you, and you're finding out that the street is a pretty tough place to solve it. If you're a veteran with a drug problem, there's a place you can go, a place where you won't get hassled or arrested.
3: May I have the number of the VA Drug Treatment Center, please?
2: It's up to you. Immediate help is available at your VA Drug Treatment Center. All you have to do is call.
4: Yeah, let him have one last read.
5: You're listening to T-Spigot Radio.